Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 11-e, hétfő. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Szeretek a Török Világból és az Anatóliai Elsők legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

A mai hírösszefoglalón következik. Trump elutasította Irán válaszát az Egyesült Államok békejavaslatára. Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát Washington legutóbbi, a két fél közötti konfliktus lezárására irányuló javaslatára. A válasz teljesen elfogadhatatlannak nevezve. Az iráni állami média híre szerint Teherán pakisztáni közvetítőkön keresztül juttatta el a válaszát. A válasz középpontjában az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának lezárása állt a különböző frontokon, különösen Libanonban, valamint a tengeri biztonság kérdései. Az izraeli hadsereg munkaerőhiányra figyelmeztetett a regionális támadások miatt. Az izraeli hadsereg arra figyelmeztetett, hogy a fokozódó regionális támadások és hadműveletek miatt katonai létszámhiány léphet fel. Ehhez Amir izraeli vezérkari főnök szerint Izrael hadseregének azonnal több katonára van szüksége, mivel a harcok több fronton is folytatódnak. A Knesset bizottság előtt felszólalva az Amir elmondta, a hadsereg továbbra is a Gázában, Libanonban és Iránban zajló műveletekre összpontosít. Megjegyzései az ultraortodox zsidók, más néven a Haredim besorozása miatti növekvő feszültségek közepette hangzottak el. Annak ellenére, hogy egyes frontokon hivatalos tűzszünetek vannak érvényben, az izraeli atrocitások és jogsértések folytatódnak a régióban. A gázai flotilla megérkezett Türkiyébe az izraeli beavatkozás után. A globális Sumud flottilla, amelyet Izrael megállított, miközben segély próbált juttatni Gázába, megérkezett a Türkiyebeli Marmarisba. A konvoj áprilisban indult el Marszalónából 38 hajóval és mintegy 300 aktivistával a fedélzeten, miközben a török hatóságok megkezdték a krétáról érkező aktivisták hivatalos eljárásait, Marmarisban jogi és orvosi előkészületek zajlanak. A török ügyészek vizsgálatot indítottak a flottillához kapcsolódó török állampolgárok feltartóztatása és őrizetbevétele ügyében. Halálos terrortámadás a Kongói Demokratikus Köztársaságban. 21 ember életét vesztette a Kongói Demokratikus

Most köztársaság keleti részén az Illiával szövetséges, demokratikus erők által végrehajtott terrortámadásban. A hatóságok közölték, hogy a támadás Ituri tartományban Viakató falvat érte, és számos civil eltűnt. Házakat és motorkerékpárokat gyújtottak fel, több ember pedig elrapoltak. Az ADF évek óta hajt végre halálos támadásokat Kelet-Kongóban. Végezetül Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi tárgyalásokra készülnek. Kína és az Egyesült Államok magasrangú tisztviselői ezen a héten Szóban találkoznak, megelőzve a Xi Jinping és Donald Trump közötti várható csúcstalálkozót. Kína továbbá bejelentette, hogy He Lifeng miniszterelnök helyettes gazdasági és kereskedelmi konzultációkon vesz részt Dél-Koreában, míg Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter megerősítette, pekingi látogatása előtt tárgyalásokat folytat. Trump várhatóan Kínából látogat, hogy magas szintű megbeszéléseket folytasson a kereskedelmi feszültségről, Tajvánról és szélesebb geopolitikai vitákról. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánunk!

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában a szibériai hidegétől Azerbajdzsán szívéig Hüszein Csavit személyiségét vitatjuk meg. A témával kapcsolatban dr. Cemil Duarcipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Ha egy ember testét Szibéria egyik névtelen sírjába temetik, egész életén át, írt kéziratait hamuvá égetik, és családja 7 éven át abban a reményben él, hogy még életben van. Hogyan is maradhat fenn ez a név a történelem sötétségében? Ma azonban erről a névről beszélünk, Hüszein Csavidról. 1882. október 24-ének éjszakáján, Nahicsevánban, mintha megállt volna az idő. Elült a szél, elnémultak a falevelek. Ezt a mély csendet a kis Hüszein első sírása törte meg, nem csupán egy gyermek születését jelezve, hanem egy olyan zseni érkezését is, aki megrengeti majd a török világ szellemi horizontját. Ennek a hangnak a vízhangja azonban nem csak irodalmi sikerekben, hanem az ideológiai zsarnoksággal szembeni, tollal vívott epikus ellenállásban is örökké fennmaradt. Hüszein Csavit gondolkodását nem csupán könyvek, hanem egy egész civilizációs program formálta. Az Isztambul betett 1906-os útja számára nem egyszerű tanulmányi állomás volt, hanem a dzsadidizmus, azaz törökül dzsadidcsirik szellemi műhelye, amely a török világ modernizálását tűzte ki céljául. A Darül Fünunban olyan nagy alakoktól tanult, mint Mehmet Akıfersoy, Cenab Şahabettin és Halid Ziya Uşaklıgil, miközben a háttérben sokkal mélyebb eszmék formálódtak. İsmail Bey Gaspiralli és Ali Bey Hüseyinzade 3 napon és 3 éjszakán át titkos megbeszéléseket folytattak Rizetev Fikkadikői házában. Ekkor döntöttek arról, hogy az oroszországi török fiatalokat Isztambulban a dzsadidizmus szellemében titokban fogják képezni. Cavid ennek az eszmei örökségnek az egyik legfényesebb képviselője volt. Cavid eltávolítása valójában stratégiai kísérlet volt arra, hogy lerombolják Azerbajdzsán és Türkiye erős nyelvi és irodalmi hídját, vagyis a közös török nyelv tragédiája zajlott. A 20-as években a szovjet rezsim mecseteket rombolt le, és koránokat égetett el, miközben az istentelenek társaságán keresztül próbálta hitetlenné tenni a társadalmat. Ennek a lelki pusztításnak a legsötétebb időszakában írta meg Cavid 1923-ban a Proféta című művét, mintha önként vetette volna magát a tűz közepébe. Ez a mű nem csak irodalmi lázadás volt, hanem Cavid filozófiai állásfoglalásának nyílt kinyilvánítása is. Ő a bolsevikok véres forradalmi szemléletével szemben az emberi lélek és a társadalom fokozatos fejlődését hirdető, úgynevezett tekámül eszméjét vallotta. A rezsim, vagy azt írod, amit mi akarunk, vagy megsemmisült fenyegetésére,

író részéről az egyik legmegrázóbb és legveszélyesebb döntés volt akkoriban. 1937 egyik sötét éjszakáján Javidot éppen abból a szobából hurcolták el, ahol halhatatlan műveit írta. A szovjet igazságszolgáltatás a legsúlyosabb váddal illette, kémkedéssel. Már önmagában is elegendőnek bizonyult az árulás vádjához, hogy Isztambulban tanult, és olyan személyiségek tanítványa volt, mint Mehmet Akif. A letartóztatás során elkobzott tárgyak nem csupán egy ember személyes holmiai voltak, hanem egy egész nemzet elveszett kincsei. Lánya, Turán Hanım szomorúan olvasta a jegyzőkönyvben a következő sort. Egy táska kézirat. Ez azoknak a remek műveknek az eltűnését dokumentálta, amelyeknek ma már csak a címét ismerjük. Attila, Genghis Khan, az ördög bosszúja. Ezeket a műveket olyan szemlélet semmisítette meg, amely még arra sem tartotta méltónak őket, hogy a nevüket feljegyezze. A szibériai jégsivatagokba, Magadanba és Irkutszba száműzött Javid a legembertelenebb körülmények között sem hagyott fel az írással. Nem volt papírja a levélíráshoz, ezért érzéseit újságok margójára, sőt, a pékségből érkező kenyérbe csomagolt piszkos papírdarabokra vetette fel. Ezek a fosztott papírok egy zsenileg tisztább és legméltóság teljesebb arcát őrizték meg. Egyik családjához írt levelében a következő sorok olvashatók. Jól vagyok. Csókollak téged és a gyerekeket. Legközelebb küldj 50 manatot. Javid 1941. december 5-én halt meg egy börtönkórházban. Az igazán megrázó tény azonban ezzel kapcsolatban az volt, hogy családja csupán 7 évvel később, 1948-ban értesült a haláláról. Ez alatt a 7 év alatt feleségje és gyermekei minden ajtókupogásnál abban reménykedtek, hogy apjuk és férje visszatér. A szovjetek nem csak megölték őt, hanem nyomát és sírját is teljesen el akarták tüntetni. Azonban 1982-ben az akkori azerbajdzsáni vezető Heyder Aliyev nagy politikai kockázatot vállalva kezdeményezte, hogy Javid földi maradványait kiemeljék Szibéria fagyos földjéből. Ez az esemény nem pusztán egy temetés áthelyezése volt, hanem lánya Turan Hanım szavaival élve Javid legnagyobb felmentése, valamint az azerbajdzsáni nemzeti lélek történelmi győzelme a szovjet elnyomással szemben. Az, hogy 41 év után földi maradványait Nahicsevánba vitték, az igazság és a nemzeti identitás visszatérését jelentett a jégsivatagból, a hazameleg ölelésével. Amikor Hüsszein Javid azt mondta, ha meg is ölnek, én akkor is élni fogok. Nem egy kívánságot fogalmazott meg, hanem az igazságot kiáltott a világgá. Miközben az a rezsim, amely őt kémkedéssel vádolta, műveit elégette és Szibériában halálra hagyta fagyni, a történelem szemét dombjára került. Javid azonban ma is él a török világ egyesülő nyelvében, és aki nem hunyó fákja fényében. Javid, aki annak a legnagyobb bizonyítéka, hogy egy művész tollának ereje hosszabb életű lehet egy birodalom zsarnokságánál, továbbra is a török világ szívében dobog. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Duarcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallhatták. A jövő héten ismét egy újabb aktuális témával jelentkezünk.

Ma og Bangkokban számos ügyet intézhetünk, és fontos szerepet töltenek be életünkben. De a bankokat nem csak ma, hanem létrejöttük óta mindig is sűrűn használtak. A történelemben a bank intézménye a sumérokig és babiloniaikig nyúlik vissza. Akkoriban a bankok a szakértők szerint a földműveseknek nyújtottak hitelt, vetőmag és eszközök.

Akkoribon, Mibel Pinsnenvold, Uzat Uşak, Eşoki Fizetişiş, Különböző Vagyon Targyakban Történt. Egészen addig, amíg a Nyugat Anatóliai Lüdiai Királyság el nem kezdte használni a történelem első fénypénzét. Ez nagyot lendített a kereskedelem fejlődésén és a gazdaságon. Az első fénypénz nyomása után itt alapították a világ talán első bankját, a Lüdiai Királyság fővárosában, Sardészban, mert a pénz feltalálása után az értékesítmény tárolása és védelme gyorsan súlyos problémává vált. A legbiztonságosabb tárolási mód volt a föld alá temetni. A kincsvadászok kíváncsiságát felkeltő módszer néha fontos régészeti felfedezéseket tett lehetővé, néha súlyos pusztítás okává vált. Emellett egy másik módszer volt a pénzt szentélyekbe rejteni. Ezek a szentélyek voltak az ókor legbiztonságosabb helyei, mert az istenek védelme alatt álltak. A szentélyek papjainak fizetett összegért, cserébe az emberek biztonságban érezhették pénzüket. Az első meghatározható korú pénzérméket az Efesoszi Artemis szentélyben találták, de a Sardészi szentély vált híressé a történelem első bankjaként. A szentélyt a falán található vésett írás teszi egyedülállóvá, amely azt írja, hogy itt végezték az első banki műveleteket. Mikor, kinek mennyi kölcsönt adtak? Ezért cserébe milyen vagyon tárgyakat foglaltak el? Milyen büntetés jár, ha nem fizetik vissza a kölcsönt? A Sardészi Artemis szentélyt 800 évig használtak, de soha nem fejezték be. A fejezetten részei tájékoztatnak arról, hogy hogyan tervezték a szentét. A szenté a világnak ion szentélyei közül a negyedik. Hibátlan tervezése jól példázza az ókori építész, mérnök és tervező szakemberek szakértelmét.

Anatolia ivezerek orta különböző kulturak hitek vallások hazája. Ősi döktől kezdve az istenek földjének tartják. O mitológiában említett szinte minden isten hazája. O kisebbi korokban kontinenseket befolyásoló egisten hívő vallások nem ezen a földön születtek, de terjedésükben fontos szerepet játszott. Ezért a Lüdiai Királyság fővárosa Szárdész az első pénzérmét verő és használó a híres királyok útja kiinduló pontját képező városként is fontos. Ebben a városban található a zsidóság harmadik legfontosabb temploma is. A Szárdészi zsinagóga Európa és Törökország első zsinagógája. A Szefárd zsinagóga néven is ismert épület akkoriban Anatólia legnagyobb és egyetlen zsinagógája volt, 1000 fős befogadó képességgel. Ez a műemlék épület, melyet többször is restauráltak, sajnos nem elég széles körben ismert. Az egisten hívő vallások korában Szárdész város nem csak a zsidó vallások,